a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak. Ha jót akarsz magadnak.
1: 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
0: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
0: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
3: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last
2: night? I don't know.
4: Someone up there is lying on your lap. Nothing to be afraid, there is nothing to be said. Everything will be right, like yourself tonight. Come to my desire.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Légy velünk te is egy hullám hosszon.
1: Here comes that man again. Something in the way he moves makes me

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több! Még több!

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több! Még több!

dirty blood gesloten. Amore, ciao, ik ga terug naar Italia. Oh.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine.

0: Ez a reggel is úgy indult, mint a többi. Szürkén, egyhangúan.
1: De aztán jött...
0: És minden megváltozott.
2: Mostantól kezdve az emberiség két táborra szakadt. Akinek van rá szüksége, és akinek lesz.

0: most jött el az idő. És kevés megszakítás. Tölts velünk az időt, hogy szórakoztassunk.
1: Van, ahol csak majd. Van, ahol a régi. Nálunk persze mindaz, amelyiket kéri. Nem.

jó reggelt, kedves Bitangyó rádió hallgatók! December 26. szeptember 6-a. Délelőtt 9 óra 4 perc. Kovalszky meg a Vega, és mint egy jel, ezzel indítottuk ezt a mai délelőttöt.

Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit ott a háttérben, a Facebookon írókat, a Messengeren írókat, és a Bitangyó Rádió chat falán jelen lévőket, akik már Tündér, Suncorgó, Pista 67,

Van, hogy az ember nem ismeri föl egyből azokat, akik nem úgy adnak, ahogy kérnek. Igaz, Kata? El, amíg élsz, amíg vagy, beléd ég mindegyen. Na de hát ez ilyen embereket kell egy kicsit megpróbálni kiszelektálni és elengedni. Nem kell nagyon sok időt ezzel nagyon bajlódni, hiszen teljesen fölösleges. Csak saját magunkat húzzuk le. Nem hiába szeretem én Kovalszky meg a Vegát és a zenéit, a dalait, a szövegeit. Valahogy minden körülmény között megtalálom az én dalomat. Köszönöm szépen azoknak, akik már jó adást kívántak. Így érnek Csámpás Rozinak.

Egy egész kis monológot. Jó reggelt, puszim, kellemes szép vasárnapot kívánok mindenkinek. Remek adást, világ hangulatot és sok hallgatót. Elárulta nekem, hogy

Nem lesz gépnél, mert hogy vendégeket vár, de először a vendégvárás közepette, hogy ténykedik, utána pedig majd a vendégekkel együtt azért itt lesz a fülej és a füleik. Köszönöm szépen, jó készülődés neked, csodaszép vasárnapot, vasárnap délelőtt tartalmasat kívánok. Majd a vendégekkel, és egy nagy puszi, nagy ölelés, ahogy Tündér is írta nekem. Bizony nagyon sokat dolga, tesz veszténked a konyhában, munka van, be van tervezve vasárnap délelőtt. Én pedig azért vagyok itt, hogy nektek ez a vasárnap délelőtt sokkal kellemesebben teljen.

0: ismerős helyszínről.
1: És a műsorvezető kollégák közül szeretettel köszöntöm a Bitangó Rádió Csehfalán Ronit is. Látom, neked is meg volt Kovalszky meg a Vega.
2: Te veletek három hét alatt két ó. Nincs baj, csak tudod a századik.
1: Épp reggel láttam, hogy a Margitára menve milyen szép égbolt fogadta.

0: tenni, nekem fene.
1: Írja Roni, hogy a kicsi a koncert felénél elaludt, hát abban a hangzavarban, csodálom, biztos fáradt volt. Bár ha belegondolok, akkor én is szeretek Kova hangjára elaludni.

Közben nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit ott a háttérben. Látom, hogy jó sokan vagytok már, öröm és boldogság, de szeretnélek benneteket itt invitálni a Bitangyó Rádió chat falára. Ha tehetitek, akkor nézzetek be hozzánk. Írhatok nekem üzenetet egészen nyugodtan, akár a Messengeren, akár a megosztások alatt.

No access. A háttérben valahol itt van velünk Nefertiti is, illetve szeretettel. Köszöntöm nagy Anikóékat, akik azt írták, hogy várunk szeretettel. Hát köszönöm, jó reggelt!

this vibes. Na jó, Teddy Swims. Tehát valamiért nekem úgy jár rá a szám. Sorry. Szia Kisország, szép vasárnapot kívánok mindenkinek, kellemes adás neked, írta nekem Kardos Szilárd. Nagy puszi, nagy ölelés, köszönöm, hogy itt vagy. No access. No access. Itt van velünk Mimikém is, azaz Pető Editke. Jó adit kívánok, puszilak, puszilak én is téged, drága, nagy ölelés, oda is.

Egy új zene itt a Bitangyó Rádióban. Mai napon különben sikerült egész sok új, illetve újabb zenét válogatni nektek. Hozok nektek. Nagyon sok lemezt, jönnek az igazán nagyon-nagyon retro magyar percek is majd természetesen. És hát szemezgetek abból a 31 néhány kicsi kincsből, amit a tegnapi napon beszereztem. A következő dalt ajánlom kedves figyelmetekbe, főleg az Ossian rajongók és Paksi Endre rajongók számára, hiszen készül az új lemez. Azt hiszem, ha jól emlékszem, akkor decemberben fog majd megjelenni, de már jönnek az előharangozó dalok. Új zene. Hát, hoztam nektek erről az albumról, készül albumról megint egy új zenét, ez pedig a Bizalom. Nagyon megtalált a szövegem.

0: szoktam volt mondani, nem érdekel, hogy ki hal bele milyen politikai hozzáállást a zenei válogatásomba. Teljesen elhatárolódok, amikor zenét válogatok. Megérinte a szívemet, a lelkemet. És bizony, Paksi Endre még mindig most is megtette ezt.
1: Kéne, mert vágyakból nem épült semmi, és nem kell csak bátorság.
0: Néha az ember életében nagyon-nagyon sok minden történik. Valamikor fizikálisan, valamikor lelkileg, valamikor olyan impulzusok érnek, amit nagyon nehéz feldolgozni, és meg kell találni rá azt a bizalmat és azt az utat, ahol meg is találja az ember ezt. De vannak dolgok, amikor pontot kell tenni, ugye a végére a dolgoknak. Túlvévés a kalandor, itt a Bitang Jó Rádióban.

0: mai reggel kutakodtam ugye zenék után, régebbiek után, újabbak után, és hát belefutottam ebbe a nagyon, általam nagyon kedvelt Szúvév dalba, és a Kalandorba úgy, hogy a végére oda volt bigyeztve azt, hogy BHO. Aztán megnéztem a dátumot, és 2017. december 12-én került hozzám ez a dal. Úgyhogy így számomra egyértelmű volt, hogy ezt annak idején, hogy Zsolem piszkálta meg.
1: Pitangi buli.

emlékszem a kislányra, ott lakott albérlőként Zsolemnél egy hölgyel az anyukájával, és ugye Zsolem rávette, hogy ott a stúdiójában mondjon föl mindenféle szösszenetet, úgyhogy van nekem tőle több hangom is, vannak ilyenek, hogy ez nem cica, ez olyoszlán,

Azért írja Paksi Endre, szerintem nem foglalt állást egyik politikai oldal mellett sem. Legalábbis ő nem tud róla, én se tudok róla, csak hát ugye vannak, akik azért belehalanak mindenbe, minden. Ezt különben majd kompenzálni fogom, hogyha véletlenül ebben valaki belehallott valamit, jön majd a másik oldal belehallása is, bár én nem hallom azt, amit hallani kéne. Én csak egy csodaszép dalt hallok. Rúzsa Magdolnával és a Fantommal megyünk tovább, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm az én nagyon pörgő Vida Erikámat. Aki szép jó reggelt kíván, szép vasárnapot kíván nekem és mindenkinek, és puszil. Hát én is puszillak, nagy ölelés. Aztán csak óvatosan azzal a pörgés.

tündér puszit küld a Virárikának. Hozzám simulsz, hallom, ahogy az érzés bennem. Katának pedig azt javasoljuk, hogy ha már eljutsz majd egy koncertre, akkor igyekezz azért minél hátrébb elhelyezkedni, hogyha attól félsz, hogy esetleg ez túl hangos lesz, mert bizony túl hangos lesz. A Debrecenben addig araszoltunk a Kova koncerten, míg ott voltunk a harmadik sorban.

Azt mondja Tündér, addig arra szóltunk, úgy törted előre az utat, mint egy igazi oroszlán. Hát na, hiányom volt már Kováikból.

Tündér írja, hogy nagyon aranyos volt, cuki volt a spot. A mai napon van még egy adag lemezem, amit nem sikerült megmosnom adásig. A ebéd után elhatároztam, hogy abban sok felmondott klasszikus szövegből, amit kaptam tőled, megpróbálok varázsolni nektek új spotokat. Aztán majd lehet, hogyha ráér, akkor Kézi kollégát megkérem, hogy segítsen ebben.

Tudok én is különben, csak hát órákat elvesz az életemből ez a dolog, míg másnak ez megy csípőből lazán könnyedén, addig nekem egy kicsit babra munka.

ha véletlenül van köztetek olyan, aki szívesen hallaná a rádióban a hangját, az egészen nyugodtan próbálkozhat, aztán kérjetek privátba egy e-mail címet, elküldöm az e-mail címet, és arra jöhetnek hanganyagok. Azt nem ígérem meg, hogy mind ilyen kiét, és mindenképpen használni is fogom. De nagyon kellenének az úgymond ismeretlen hangok. Nem a rádiós kollégák hangjai, hanem az ismeretlen hangok, amik nem mesterséges intelligencia által készültek, hanem tényleg a ti hangot.

az ön kedvencei. Otthon? Autóban? Vagy kirándulás közben? Az ön kedvencei. A 80-as,

0: a 2000-es évektől.
1: Egy hétig leszel szólma, osztom mindenit neki, aztán viselkedjél. Ja, már meg tudom, hogy huncut kocsit a háttérben.
0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy kicsit lemezezünk, rögtön két magyar rock csapattal kezdek, lehet, hogy hárommal. A bikini. Csókolom, megszakadhatok.

Maskor azt mondja, neki egy csomó dolga van, hát szerintem ezzel nagyon sokan vagyunk így, hogy egy csomó dolgunk van. Egy biztos, hogy néha el kell engedni dolgokat, tehát mérlegelni kell, hogy mi az, amit tényleg nagyon fontos, hogy megcsináljunk, és vannak dolgok, amire azt kell mondanunk, hogy most már pedig hatörik haszakad, ezeket a dolgokat félretesszük, mert hát nem bírjuk. El kell ismerni, ha valamit nem bírunk, le kell rakni a terhet.

Hát te jó vagy, tündér, azért. Nekem meg se próbálják mondani, hogy jó legyek. Tudják, hogy falra hány borsó.

0: Hát Tika dolgozik, én meg bakizom. Kapott egy kis extra dobverést ez a bikini.
1: A lát száraz kórót szélvésztől kergetve. Újdosó szeretőd, jusson majd eszedbe.

Azt már hallom, hogy ezt a lemezt újra kell majd mosnom. Egy picit itt-ott pattog. Ismerős arcok és az árnyéknak lenni. Az éber álom album, dupla album. Egyik nagyon-nagyon kedvenc dala.

1991-es a film, hiszen egy filmzenét hallhattok. Főszerepben Kevin Costner. Szerintem a legjobb, és hiába próbálnak róla több bört lenyúzni, megismételhetetlen. Robin Hood és a tolvajok fejedelme.

Kevin Costner mellett még itt volt vele Morgan Freeman, Alan Rickman és Mary Elizabeth Mastrantonio.

napon 13 óráig vagyok itt veletek, aztán egy rövid ebéd szünet után és egy kis pihenő után 14 órától vár benneteket majd MC Csaba. És a Music Mix Box című műsora, ahol majd szintén sok-sok jó kis régi retro zene kerül terítékre. Többek között 16-tól 18 óráig Gébelen vár benneteket. Egy kis Weekend Dance Flow-val. Hogy ebben a műsorban mai napon majd milyen zenék kerülnek bele, azt 16 órától meghallhatjátok. 18 órától pedig Tóth Wolf Attila és a Vidán Park a mai napon 19.30-ig fog tartani. Aztán kifogy a tikett a Dodgemből, mert Attilának dolga van, de amit ti még lehet nem tudjátok, de én már tudom, cserébe holnap 14 órától kezdi majd meg az élő műsort itt a Bitangyó Rádióban Attila és jön majd Pinocchio előtt.

újabb kicsi kincs az új szerzésű kislemezek közül. Bővült. Az általam annyira nem túlságosan kedvelt, de immel ámmal elfogadott itáló diszkó vonal is. De persze hát nekem is vannak kedvenceim azért ebből a műfajból. Eddie Huntington és a USSR itt a Bitang jó.

A brit énekes debütáló kis lemeze 86-ban jelent meg a BB Records gondozásában. És a korszak egyik legmeghatározóbb italo diszkó himnuszává vált. És bár eddig brit származású, adott műfaj olasz mesterei alkották.

Ilyenkor, ebben az időben Eddie Londonban dolgozott modellként, amikor az olasz kiadó felfedezte jóképű fiatal srácot és rábízta ezt a fülbemászó dalt.

Ennek a korszaknak az egyik legnagyobb csapata volt a Bad Boys Blue. Éhezünk méghozzá szerelemre. A 84-ben alakultak.

Bitang nagy szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió chat falán, ami szürke kisegerünket is. Köszönöm szépen a csodás új gifet! Azt mondja, jött ellenőrizni a piszkos fantáziánkat. Köszönjük szépen, teljesen rendben van. Megérkezett már Mazli is. Puszi, ölelés fiúk nektek, köszönöm, hogy itt vagytok a cseten.

Egy újabb olyan kis lemez, amitől szívdobogást kaptam, mikor rátaláltam. Az amerikai Toto rock együttes egyik legnagyobb 82-es slágere, amely a mai napig a pop rock történelem egyik legfontosabb, zeneileg legprecízebb alkotása. A 83-ba be is seperte a Grammy-díjat.

meg egy kis lemez, aztán egy kicsit váltunk megint. Aztán majd olyan 10:30 és 11 óra környékén jönnek azok a bizonyos nagyon-nagyon retro magyar percek is. Vajak un dios! Hey, na na na. In my high heel shoes and fancy pads, I ran down the stairs, hail me a cab. Kedves Mázlén, nem kérek tőled bocsánatot. Illetve nem kérem a bocsánat kérésedet, nem azért írtam, hanem a vigyorgó hozzászólásodra, hogy csak csókolnám. Megcsókoltam bizony, természetesen a két arcát, meg is ölelgettem, és viszonozva is volt.

én kedves közvetlenségemet teljesen fölösleges bárkinek is félreérteni, vagy bármit is belemagyarázni. Sokakkal ellentétben az én magánéletem a háttérben zajlik, és nem a hallgatók előtt. Most korának kitartást, keveset nyugisat. Maskur akkor szeret dolgozni, amikor én rádiózok.

kedves Hegedűs Juditunk is itt van már velünk. Szép napocskát, kedves kis oroszlán, csodás vasárnapot, jó adicsok, fülecskét. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velem. Jó főzőcskézés, vagy bármit is teszel ott a háttérben. Remélem már otthon is enyhült a hőfok. Reggel itt jöttem, mentem, ténykedtem, aztán egyszer csak azt vettem észre, hogy kívánja a tappancsom, hogy egy zoknit húzzak. Ránéztem a hőmérőre, és 18 fok volt a lakásban. Ez az élet, csak nálad élet. Az éjszakák egy kicsit hűvösek már. És mielőtt alszunk, mint... New Level Empire és a szerte szét.

0: tartunk.
1: Közben nagyon nagy szeretettel köszöntöm már a Bitangyó Rádió csetfalán Jánosunkat is. Jó reggelt, jó ébredezés, kellemes zenehallgatás, jó csetelést kívánok neked is. És természetesen köszönöm, hogy itt vagy velem te is.

Azt mondja Csordán Sibi, hogy ne ébresz fel, de hát én most már minden porcikámmal arra vágyok, és azt kívánom, hogy lassan ébredezzetek. Hiszen 10 óra 9 perc van.

tegnapi napon nagyon kellemes, ilyen 26 fokos meleg volt, viszont az éjszakák, azok mondom, egy kicsit hűvösebbek, 10-12 fok körül alakul. És hát én még minden ablakot nyitva tartok minden helységben. Úgyhogy azért így képes a lakás most már lehűlni. Egyre szebb. Bitangyó rádiós, Little Lion-os, hevesen, vegyenes

Az előadó Demjén Ferenc. 2018-as még lázad a szív albumról. A zeneszerző Mennyhárt János. És a dalunk címe Döntsön az ágy.

0: maskuránk nem főz, hanem takarítania kell, mert a tegnapi napon elmulasztotta ezt. És ezt írta is, hogy muszáj neki dolgozni, de a füle itt van, úgyhogy amit én bemondok, azt hallani fog, azt már nem ígérem, hogy majd vissza is mászik ide. És válaszol, hiszen akkor nem fog haladni. Kedves maskora, jött neked egy feladvány. Ha másfél tégla 15 forint, akkor mennyibe kerül 8 tégla?
1: Mi szeretnél lenni?
0: Hát hercegnő, én is hercegnő szerettem volna lenni, vagy királylány. Hát hercegnő nem lettem, királylánynak meg hát...

0: szemtről
1: lesüt.
0: Lesüt.
1: Az életben minden benne van. Öröm és bánat, szeretet és szeretet nélküliség, boldogság és boldogtalanság, hegy és völgy. Egyenes, nyílt út a zsákutcába, tévedések, felfedezések. Olyan, mint egy hullámzó tenger, hol fenn, hol lent. Hozzánk tartozik mindkettő, ez adja az élet szépségét, még ha olykor fájdalmas is.
0: Mindig téged akarlak, mindig téged vigyázlak, és mindig...
1: Máté Péter, és egy darabot a

Varga György és a virágeső újonnan rátok. Kedves bitangok, szeretettel köszöntök minden újonnan csatlakozó Bitangyó Rádió hallgatót, a mikrofonnál és a lemezjátszóknál 13 óráig. A Little Lion-t halljátok. És ezek most a nagyon-nagyon retro

És hát ahogy a tegnap hallhattátok már, akik itt voltak tegnap este velem, ugye a birtokomba került itt Németországban egy új Color album, már hogy nem új maga az album, természetesen. ...1982-es, tegnap játszottam róla egy dalt, és ma hozom azt a bizonyos klasszikus félteleket.

0: mondja Tündér, hogy neki inkább a Szolnoki Peti féjele verzió jön be, még ha nem is az az eredeti. Na de hát kérem szépen, akkor nem nagyon-nagyon retro magyar percek lennének. Azok egy olyan előadót, amiről te biztos nem tudsz semmit.
1: Éltem mindig elhagyatva.
0: Viszont ott a háttérben, édesanyám,
1: én felé
0: egészen biztosan ismeri a dalt.

0: 4 ellen.
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm apusomat, és szia kis bundás, jól itt neked sok fület. Puszi, ölelés, köszönöm, hogy itt vagy.
0: Hol járok, velem van, mindig elkísér.
1: És bizony ott van a pont, szürke kisegérni, ezt Hanka Istvánt halljátok. Régi

ketten, s oly boldog voltam én. Piros vitorlákkal hajóztam,

régi dal, s egy pohár bor, és a diszkrét fél homár. Régi dal a zongorán, sarokasztal, fél homály.

Ez Gábor, és az Elszáll a gondom itt a Bitangyó rádióban. Közben pedig szeretettel köszöntöm ott a háttérben már csatlakozó Musút és Kisklányit. Hát jó reggelt, babáim!

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Szilviónkat is. Szia Andi, szép napot mindenkinek, jó Adit neked, szép hétvégét mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Puszi, ölelés! Szép hétvégét nektek is!

mindig velem, velem, velem, veled, velük. Kellemes ébredés, köszönöm. Szép napot, kellemes műsorvezetés. Kedves írta nekem, kedves Tarajosunk, nagy puszi, nagy ölelés, jó ébredezést. Kovács Kati.

Na, egy picit elkezdünk visszafele arra szólni az időkben. Egy apró gondolatmenet itt a cseten folyó diskurzushoz. Én szeretem, amikor az okos hülyéskedik, nem szeretem, amikor a hülye okoskodik.

magyar modern talkingunk, a Modern Hungária. És hát szerintem a legtöbb embernek ezzel már nem árulok el nagy titkot, hogy egy igazi best muzsika tőlük nekem. Szállalék, ha jó.

1989 a padödő és a vasárnap délután, hiszen lassan érkezik az a bizonyos vasárnap délután is.

remélem, hogy... Senkinél nem lesz rossz az az ebéd. Na tényleg, mi jót főztök a mai napon? Egy kis közvélemény, kutatás, egy kis körkép. És mindezt, amíg megírjátok, addig gyertek és szálljatok velem. Na meg persze a Napóleon bulvárdal. Küldöm oda Maskurának, hogy gyorsabban teljenek ez a munka.

szürke kisegérnél rántott hús lesz. Meg paradicsomleves betűtésztával. Tika azt mondja, tegnap becsinált. Jó, nem az, bocsi. Na jó, ez direkt volt. Szóval becsinált levesi. Levest vittem magával dolgozóba.

azt mondja már, de azért hozzátette azt is, hogy még. Igen, amikor már nem árt odaírni azt is, hogy még. Szóba tiszták vagyunk. Remélem ez jó hosszan így is marad.

0: akkor egyelőre az utolsó lemez a mai napra.
1: Tú romántika,
0: Kósi János.
1: Nella semplicità, nella...
0: És egy igazán fantasztikus egyvelek tőlem.
1: Tú romántika.
0: Fantasztikus egyvelek tőlem.

0: kávé, cigaretta?
1: Ja, persze. Te kosotot nem szívsz. De furcsán nézel rám, hát sajnálod, nem kell.

Szituska drága megírta, hogy sertés pörkölt rizs cékla az ebéd a mai napon, de délutánra vendégek lesznek, akikkel majd lehet, hogy vendégeskednek.

0: 60-as 70-es éve.
1: 80-as is a

Szerintem ez nagyon beteg. Itt vagyunk, csak nem neked, attól nem kaptunk ki tett, kedvesem, ha semmit nincs. Ha érdekel, hogy mennyi beteg ember van a hallgatók között. Tényleg, komolyan, szóval évszaknak megfelelő mintázatú WC-papírt vagytok képesek lenni, tehát ha nyár van nyárit, ha ősz van, akkor tököset, ha tél van, karácsonyos, és kitörlitek a Mikulát.

én már a szalvétában sem vagyok ilyen. Nekem teljesen tök jó a konyhai kéztörlő egyenként leszaggatva. Nem lesz finomabb az ételem, és nem is esik jobban attól, hogy mondjuk őszi faleveles minta van rajta.

Bagassi Brothers Company és a Harmonikás itt a Bitangyó Rádióban 13 óráig vagyok itt veletek. Esetleg, ha van köztetek már olyan, akinek kiállt ebédellen, aki jó étvágyat kívánok az ebédhez. Hiszen 11:28 van.

Van azon minden, csikóhal, csillag. Tengeri csillag, tengeri kagyló. Tengeri csikó. Szóval egy csomó nagyon szilánkos érdes tárgy. Tündér, te beteg vagy. De így szeretlek, szóval végülis nem gond, miattam elfér. Te beteg vagy. Nálam ez már az a kategória. Én nem jövök ki ebből jól, János? Ugyan már. Benne se voltam. Azért a mihez tartás véget, amit leírok, azt pontosan tudom, hogy miért írom le. Ha már mondom, akkor azért néha előfordul, hogy kicsúszik egy-egy olyan információ, aminek nem kéne. De az írásban azért mindig pontosan tudom, hogy mit írok le. Mindjárt. Mindjárt. Mindjárt. Mindjárt. Mindjárt. Mindjárt.

Úgy látom, hogy Juditkával egyetértünk, hogy van, ami felesleges pénzköltés. Itt mondjuk szerintem alapból teljesen mindegy, mert a simát is ugyanennyiért adnák, mint hogyha raknak rá mintát.

ahogy a cseteseknek elég szókimondó módon leírtam, nem fogom bemondani most azért sem, de találjátok ki, hogy mit írtam. Szóval amikor gyerek voltam, akkor egyféle WC papír maradt, volt. Legjobb emlékezésem szerint. Sőt, emlékeztek arra hajtogatós, jó kemény, fú, az szar volt, na.

Na itt a vénasszonyok nyara otthon, már azért még, míg tombol egy kicsit a nyár. Itt már vénasszonyosodik egy kicsit. Olyan, mint én is vénasszonyosodom egy kicsit. A Lady in Black és a Sunshine Reggae itt a Bitang Jó Rádióban.

Figyelem, figyelem! Vannak, akik Totó Rozannájáról lemaradtak a műsor elején. De bizony a tegnapi napon sikerült még egy

Egy kicsit lapozunk más témák fele, hiszen hát ez itt csak ebédidő van. De érdekes, hogy az ember tényleg mennyi mindenre képes emlékezni, és milyen emlékek jönnek elő. Nekem egy orosz érdekeltségű

1980 telén a nagymamám volt Moszkvában. Illetve azt hiszem Moszkvában volt. Na most ezt azért majd meg kell kérdeznem anyutól, mert már én nem emlékszem, hogy hol volt. De valahol Oroszországban volt, az biztos. Úgyhogy lett szamovárunk. Meg hát a 80-as olimpia kabala figurája is. Meg tudjátok mondani, mi volt 1980-ban az olimpiának a kabala. Direkt nem mondom meg milyen. És amíg ezt kitaláljátok, addig jön az a bizonyos kislemez.

valamelyik nap játszottam, hétfőn játszottam egy mashupban, Mimike által nagyon kedvelt mashupban. És most itt van előttem, fizikai valóságában a kislemez. A csapatunk a Poli

és tudta szétúskám is. Szóval egy nagyon aranyos mackó volt. Az övén az egész összruházata egy öv volt, amin egy olimpiai ötkarika volt. És ő volt Misa Maci. Azt mondja, Tündér matyóska babájuk volt, annak tulajdonképpen mi értelme? Hát ugye a nagyba bele kellett rakni a közepest, nem, először a közepesbe bele kellett rakni a kicsit, aztán a közepesbe bele kellett rakni a nagyba.

De hogy ne halljunk meg bután. Ugye ez egy világszerte ismert fából készült egymásba rakható babákból álló ikonikus játék volt, amelynek elsődleges értelme és jelképes üzenete az anyaság, a családi folytonosság és a termékenység. És bár szinte mindenki tőzsgyökeres orosz népművészeti terméként ismeri, története egy meglepő csavarra Japánban kezdődött.

maskura tudta. Azt mondja, tündérnek erdélyi macia van, mit neki Misa maci? Egy biztos, nekem nagyon-nagyon sokszor eszembe jutottok, így vagy úgy. Kollányi Zsuzsi.

és akkor még egy kicsit okosítalak benneteket. Az anyaság is a család szimbóluma, a legkülső, legnagyobb figura a családanyát ábrázolja, amelynek belsejéből egymás után kerülnek elő a gyermekei, egészen a legkisebb méhpólyás babáig. Ez a generációk egymásra épülését, a család egységét jeleníti meg. A Matyóska név a századfordulós Oroszországban rendkívül népszerű Matryona női névbecézett formája volt. Maga a név latin, mater, azaz matróna családanya szóból ered, ami közvetlenül utal a figura szerepére. A belső igazság keresése a kultúrában egymásból előbukkanó rétegek, a lélek mélységeit, az igazság fokozatos felfedezését és a belső értékek kibontását.

élet, a szerelem nem töltött káposzta, hogy melegítve finomabb. Na számoljunk 1-től 7-ig. Aztán már másik. Magas egy underground.

mai napon 13 óráig vagyok itt veletek, aztán majd 14 órától érkezik hozzátok MC Csaba és a Music Mix Box. Mix Box, sok X. Belegabajodik a nyelvem. Aztán 16-18 óráig majd Gébelen és a Weekend Dance Flow. Aztán majd mondom tovább, de ezt hallgassuk meg.

0: Ja, Mimikém, úristen, de szép. Szavam nincs.
1: Nincs már.
0: És hát nekem sincs szavam, nagyon szépek vagytok itt a Bitangyó Rádió chat falán, és hiszen szép magyar zászlóval beszíneztétek a chat falat.

0: Hála jó Istennek! Nagyon-nagyon sokan vagytok velünk itt a Bitangyó Rádióba, azok, akik a határon kívül hallgatják a műsorainkat. Egy újabb lemez, ma már játszottam ismerős arcokat.
1: Annyi mindent kéne még
0: elmondani. De akkor duplázunk.

0: Én már csak a napokat számolom.
1: Hiszen a pénzt azt nem tudom.
2: Kutya fülít neki ilyen.
1: Albérletben az életem, azt, hogy hova tart, a hátam mögé képzelem.

0: 4-es street. És amint hallhattátok a Bakiból, még mindig lemezezek.
1: Ébredni jobb lenne nálatok. Úgysem értik az emberek
0: azt, hogy ki... És ez az állj meg.
1: Szóra tudják a vesztesek.

Egy picit visszább lassultunk, mert hogy ebédidő van. Jó étvágyat kívánok minden kedves Bitongyó rádió hallgatónak, aki éppen ebédel, aki már túl van rajtanak kedves egészségére. És szóval 18 órától egészen 19.30-ig, másfél órában pedig Tóth Wolf Attila fog majd érkezni hozzátok a nap végén. A holnapi napon pedig 14 órától ő fogja nyitni majd a sort, aztán 16 órától Pinocchio és a slágerek 45-ös fordulaton című műsora, ahogy azt már megszokhattátok hétfőnként, aztán érkezem én, hevesen, vegyesen, illetve majd 20 órától Szíl és a rockvillám.

0: Na ő még egy szép Ossziándal.
1: Egy távoli titkos szép dal.
0: A legújabb Ossián.

vágod, átérzed, megérted. Semmiből lesz a minden, és a légvágóból a semmi. Akkor is abban a percben tanulsz meg szeretni. Egyszeri és igazi

0: Amikor szép dal, mit az ember valahol hall, évekig dúdolja, énekli, és megérti.
1: Az utolsó már. Szintén lemezről, a Kárpátia legújabb albumáról. Nekem még mindig ez a kedvenc, de ígérem, hogy majd fogok róla játszani mást is. Nagyon büszke vagyok az unokatesom férjére.
2: Kicsi ház a szűke Tisza partján.
1: És nagyon szép emlékeim vannak ezzel a dallal kapcsolatban, hiszen édesanyám nővére és férje, akiről szól ez a dal.

Szeretettel köszöntöm az egyik délutános kollégát, aki majd 14 órától érkezik hozzátok, ő MC Csaba. Szia Csaba! Jó zenehallgatás, jó készülődés, jó étvágyat neked is az ebédhez, és 14 órától

Tündér írja, lassan lassan mennie kell, mert hazaér Dani. Na hát akkor ezt azért kapod, mert hogyan hősiesen végtoltad velünk a nagyon-nagyon retro perceket, ami szerinted órának számított. Köszönöm, hogy a háttérben még itt vagy velünk. És mi is köszönjük a társaságodat.

mindig lemezekről próbálok nektek egy kicsit ügyeskedni, aztán majd lassan váltok, de akkor már majd végérvényesen. Kirakott Szürke Kisegér egy nagyon szép bitangó rádiós piros lemezes. Egy Giffet jelentem most is, egy nagyon szép piros lemez.

0: But I know.
1: Egy filmzene, szintén Kevin Costner főszereplésével. Talán azért, mert nézzem most a Yellowstone-t, még nem értem a végére. Nem mondom, a 80-as években ugye bitang jól nézett ki, de én nekem ez a mostani idősebb Kevin Costner se

Nos, hát akik túl vannak már az ebéden, azoknak kedves egészségükre, és én készítettem nektek egy espresszót. Amiben Sabrina Csapter kisasszony volt a segítségemre.

nem engedem tovább a lemezt. Bár maradok most ennél a négy lemeznél, egy kicsit a Bravo Hits albumokról szemezgetek nektek.

Amúgy az első Bravo Hits lemez 1992. április 21-én jelent meg Németországban. Ezért 1992-ben indult meg a Bravo magazin.

erről a zenei kollekcióról azt kell tudni, hogy jóval több mint 130 kiadás jelent meg az évek során. A mai napig rendkívül aktív. Évente több alkalommal adnak ki új válogatást a legfrissebb slágerekkel. És maga a magazin idén ünnepli 70. születésnapját. Úgyhogy már ezzel kapcsolatban láttam különböző parti felhívásokat is itt Németországban.

0: Kétszeres Oscar-díjas, tízszeres Grammy-díjas, kétszeres Golden Globe-díjas, amerikai énekesnő, dalszerző. Tizenhárom évesen adta ki az első. Kislemezét.
1: És közben. I see dead people.

Hát bizton állíthatom, hogy jó színesre sikerült ez a mai műsor is ebben a 4 órában. Tényleg. A nagyon retro percek kivételével. Vagy azzal együtt. Sikerült hoznom minden műfajt szinte. Kendrick Lamar, egy amerikai rapper. Kétszeres Primetime, Emmy-díjas, többszörös Grammy-díjas amerikai rapper, dalszerző, producer.

Nekem még három dalom van hátra, aztán elköszönök tőletek. Én is megebédelek, és aztán ugye itt rendet rakok, megpróbálok a holnapi napra felkészülni. 14 órától 16 óráig vár benneteket MC Csaba, 16 órától Gébelen, illetve 18 órától Tóth Wolf Attila. A holnapi napon pedig 14 órától nyitja a sor Tóth Wolf Attila, aztán 16 órától Pinocchio, 18 órától itt leszek veletek én, és 20 órától pedig érkezik majd Szil. A jövő héten nem leszek vasárnap, ezért elnézést kérek, de még kihasználom ezt a szép őszies időt. Aztán ígérem, hogy utána már nem lesznek ilyen sátoros éjszakáim. Már hogy úgyis hideg lesz hozzá, úgyhogy mindenképpen hazajövök szombat este, bárhova is megyek.

Szóval három magyar dallal zárjuk ezt a mai napot. Sok fáni tűni csuklik az utcán, slukra fut és Geszti Péter, Wolf Kati és a Létvágy.

nem kell befogadni, sátorozni fogok. Ott az Alpok alján, hát már itt is ilyen 10 fokos éjszakák vannak, úgyhogy biztos, hogy jól fog jönni majd a hálózsák. Néztem egy időjárást, elvileg 8 fok környékén megúszom a dolgot. Vonattal megyek, bringázni fogok, illetve szurdok túrázni, aminél nyilván a bringát majd le fogom zárni, nem viszem magammal. Kell egy kis elvonulás, egy kis feltöltődés, egy kis csend a sok nyüzsgés után. Elég sok

0: Azt mondja, kedves szürke kisegér, hogy a sátor állításánál nincs is jobb dolog, de hogy nincs, amikor belefekszel, miután fölállítottad.
1: Neked akva park kell, nekem zagyva part van, hogy velem legyél, én csak azt akartam, neked merci kell, de így csak marci van, és hogy nem kellek neked, a fasz ki van. De hiába hiszed, nem vagyok veréb. A szívem vinnéd a vagyon felét. De nincs vagyon, bébi, csak fagyott ebéd. Szégyen, de szerelmes vagyok veléd.
0: Hogy Boris Márkusz és a Rózsa.

Azt mondja apus, köszi a zenéket. Kisbundás, további szép napot neked, köszönöm drága, neked is. És hát kiszűrte a lényeget. Azt mondja már megint a... Nem, arról volt szó, hogy a sátor állításnál sokkal jobb már, mikor hullafáradtan belefekszel, tehát én nem értem, hogy mire gondolom.

Köszönöm szépen mindazoknak, akik a háttérben hallgattak, a facebookosoknak, a messengeren íróknak, és külön köszönet és hatalmas ölelés mindazoknak, akik a Bitangyó Rádió chat falán aktívan kivették a részüket a jóból.

aki pedig ebédelt, annak kedves egészségére, jó pihenést, és 14 órától várnak benneteket a kollégák. MC Csaba, utána Gébelen, és a végén, de nem utolsó sorban Tóth Wolf Attila. Én kívánom nektek, hogy legyen olyan a vasárnap délutánatok, amilyennek szeretnétek.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

déjà nos retiens.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, te olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: 14 óra van.
2: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
3: Szevasztok, én Majka vagyok.
4: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
5: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
6: Sziasztok, Bogi vagyok.
7: Sziasztok, Vekonz vagyok.
8: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
9: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
10: Hallgass te is a Bitangyó Rádiót.
0: Bitangyó Rádió.

0: Megérkeztünk a 14 órás adáshoz a Music Mixbox-al és MC Csabával itt a stúdióban, egész pontosan 2026. 9.-6. vasárnap. A Zakariás nevű hallgatóinknak kívánhatok a mai napon boldog névnapot, és természetesen boldog születésnapot kívánok a mai ünnepelteknek. Nagyon jó slágereket hoztam ma is, mint ahogy szokásos hívően. Gyors lágert hallgatunk mindjárt Eric Price jó voltából, ez volt a Call on Me című klasszikusa, illetve zenéje. Aztán ebben az órában lesz majd érdekességek, és természetesen kérés kívánság is előfordulhat. Plusz 36 39 8 296 68, Viber és SMS számunk vitangyoradio.com, ez a második elérhetőségünk itt a rádió chat szobájában, már fent vagyunk néhányan, és köszöntelek benneteket, és köszönöm, hogy itt vagytok velem. Na nézzük a mai programajánlónkat, hiszen itt mutatja. Délelőtt 9 órától egészen 13 óráig Little Lion, Hevesen vegyesen, ez volt hallható előttem, majd jó magam, MC Csaba, Music Mixbox 14 órától 16 óráig, utánam következik majd 16 órától 18 óráig G. Belen jön majd ide a stúdióba a hétvégi Dance Flav-val, és este 18 órától 19 óráig bezárul a pedig Vidám Park Wolf Attilával és a Bitangyo Rádióval. Nos akkor, hölgyeim és uraim, illetve köszönöm, hogy itt vagytok még egyszer, akkor jöjjenek a jobbnál jobb zenék, hiszen Michael Cretu zenét hoztam el, előtte itt van nekünk még a Step és a Túl Szép című sláger, ez tegnap kimaradt, annyit mondok, tehát akkor lesz majd ebben az órában, elmondhatom azt is, hogy időjárás jelentés és friss hírek és egyéb dolgok. Nos, akkor tehát érkezik Step itt a Bitangyo Rádión, őt követően pedig Cretu jön majd a Bitangyo Rádión.
1: Bitangyo Rádió.

0: Nem szívesen szakítom meg ezt a gyönyörű Madonna dalt, a Wash című számát, dalát, de viszont itt van nekünk egy kérés kívánság a folytatásban a Kata kérésére. Szia, kérném szépen Hien túl szép című dalát küldöm Wolfnak, Wolf lányának, aki ott van, látogatóban áll. A üzenem: jó időtöltést kívánok nektek erre a kis időre, még ami hátra van a mai napból. Hát akkor már is érkezik ez a dal. Érkezik Hien túl szép című slágere, csak itt a Bitangyó Rádión.
1: Bitangyó Rádió.

0: Múlt és jelen kedven slágerei, Bitangyó Rádió, nagyon szép vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. Ha van kedvetek, akkor kérhettek zenét itt a rádió csetszobájában, vagy pedig a 06-3982-9668-as Viber és SMS számon, valamint bitangyoradio.com, ez a másik elérhetőségünk. 4 perc múlva nem sokára hozom a friss időjárást, itt egy jó sláger szólt nekünk Robin, de a Louis Fonsi Demi Lovatótól és Amela Sharp című slágerével, aztán Robin Schulz érkezik már is rögtön ide a Bitangyó Rádióba. Tarts ebben az órában is, a következő órában is velem a Music Mixbox-szal.
1: Bitangyó Rádió.

Lost Frequency és Sonderling, valamint a Crazy című slágere. Érkezik egy magyar hazai együttes, ők a Pokolgép és a Metal, Totális Metal című slágere, méghozzá Szóljon a dal Katától Wolfinak, valamint Mázlinak érkezik, tehát a Pokolgép című, illetve a Pokolgéptől ez a sláger. A Totális Metal érkezik ide a Bitangyó Rádióval.

Rádiót választottad múlt és jelen kedvenc slágereivel, nagyon szép vasárnap délutánt mindenkinek. 6 óról hallgatod a rádiót, egy kicsit szusszannyel, egy picit pihenve hallgatjuk a rádiót, és a jobbnál jobb slágerek szólnak kintről, és most érkezik már is a Halott pénz, ami alattam szólható, a hallható egyébként a Valami van a levegőben című sláger érkezik már is a Bitangyő rádióval. Valami!

az ön kedvencei. Otthon? Otthon? Autóban? Vagy kirándulás közben? Az ön kedvencei. A 80-as...

múlva 15 óra, mikor is belecsöppenünk egyben az utolsó órába itt a Bitangyó Rádión, és már is mutatom a következő dalt, hogy mivel fogom indítani a következő órát.

0: Érkezik nem sokára Eric Carmen Hungry Eyes című slágere, rögtön jövünk vissza ezzel a dallal.
1: Bitangyó Rádió.
2: Bitangyó Rádió.
3: 80-as.

0: Múlt és jelen kedves slágerei, megérkeztünk a második órához, 15 óra 4 perckor. 2026. szeptember 6-a vasárnap van. Boldog névnapot kívánok a mai napon a Zakariás nevű hallgatóinknak, és természetesen boldog születésnapot, akik valamilyen formájában is valamit ünnepelnének, és persze boldog születésnapot az ünnepelteknek még egyszer. Nos, egy jó slágert hallhatunk Eric Carmen Hungry Eyes című slágerével, majd őt követően David Gilmour érkezik a So Far Away című slágerével, őt megelőzően pedig mindjárt rögtön játszom Los de Rio és a Macarena című slágerét a 90-es évekből. Ezek a dalak fognak forogni, pörögni, nos, nálunk itt a Bitangyó Rádióban egy néhány perc múlva, és aztán ebben az órában is rengeteg sláger csak nektek innen a Bitangyó Rádió éteréből. Tarts velünk és a Bitangyó Rádióval!
1: Bitangyó Rádió.

Gilmore egy jó kis zenével, So Far Away című dalával pörgött az elmúlt egy néhány percben itt a Bitangyó Rádión, és továbbra is elérhetőségünk a bitangyoradio.com, azon belül pedig persze választhatjátok a chat falat irkálásra. Érkezik Buckter Brothers, egy rég nem hallott felvétele, a Valéria, ide a Bitangyó Rádióba.

0: Gyengén felhős napos idő várható, fátyol és helyenként gomoly felhőkkel. Csapadék nem lesz, ma az északnyugati északi, holnap a déli szelet kísérik élénk, ma újkor erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 13 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken több fokkal hidegebb is lehet. A hétfői maximum jellemzően 25 és 32 fok között alakul, a legmagasabb értékeket majd a nyugati megyékben mérhetjük.
1: Bitangyó Rádió.

0: műsor előzetes.
1: A műsor előzetesről pedig csak annyit, 2026. 9. ó, azaz szeptember 6-án vasárnap, reggel 9 órától 13 óráig Little Lion és a Hevesen vegyesen önnyitotta a mai napot itt a rádión. 14 órától 16 óráig MC Csaba, jó magam, Music Mixbox, 16 órától utánam következik Gabe Ellen jön majd, méghozzá a hétvégi Dance Club-val 18 óráig, aztán őt átveszi 18 órától egészen 19 óráig Wolf Attila és a Vidám Park. Kellemes rádióhallgatást kívánok a hallgatóknak továbbra is.

Robbie Williams, Angel és egy jó sláger érkezik a 80-as évekből, a Europio voltából. Ez a The Final Countdown című slágere, őt követően majd Chris Isaak lép az éterbe szintén. Aztán a 80-as években jön a sláger.

Chris Isaak, Wicked Game, 80-as évek, és rögtön rápillantunk a mai adástervre, vagyis a mai programajánlónkra. 2026. 9. hó 6-a Little Lion kezdte a mai adását 9-től 13 óráig, Music Mixbox MC Csabából 14 órától 16 óráig. 16 órán követően 18 óráig Gabe Allen érkezik, és a hétvégi Dance Club, a Vidán Parkkal pedig Wolf Attila 18 órától 19 óráig. Ne menjetek sehova, hiszen érkeznek a műsorvezetők, tartsatok a Bitangyó Rádióval, én pedig a mai napon Demjén Ferenc dalával búcsúzom. Ciao, ciao, sziasztok!

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pörögnének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park

Bitang, jó estét kívánok mindenkinek, köszönöm szépen a mai támogatást, hogy idáig eljutottunk adásban Gébelennek, MC Csabának, illetve reggel Little Lionnek. És akkor most ebben a másfél órában, mert ma ilyen rövidített nyitvatartású, sajnos a Vidán Park egyéb elfoglaltságaim miatt, szóval ebben a másfél órában hoztam nektek mindenféle jó zenét. Igyekeztem úgy válogatni, hogy minden stílus valamilyen formában felbukkanjon, hát nem minden stílus, mert ugye időhiányában bizonyos slágerek kimaradnak, de ne tessék aggódni, mert holnap délután 2-től 4-ig Pinocchio előtt tartunk egy ilyen rendkívüli délutáni jamet, és akkor ott azok, amik ma kimaradnak, holnap bepótlásra kerülnek, úgyhogy aki akar, holnap délután jöhet velem jammelgetni. Most viszont a Vidán Park hallható, és a Vidán Parkon belül, mint mondtam, jobbnál jobb zenék. Most nincs kifejezetten tematika, hanem csak úgy, ahogy jön. Árad a flow, szokták mondani. És ahhoz, hogy áradjon, hoztam például 50 éves dalokat, mint az előbb hallott Brotherhood of Man, ami egy Eurovíziós dalfesztivál győztes dal volt 50 évvel ezelőtt, 1976-ban, és Nagy-Britanniában született, illetve hát egy brit együttes volt. Ők a mai napig, hát azt nem mondom, hogy hú, de nagyon aktívak, de föllépnek. Tehát ha nagyon meghívják őket, akkor föllépnek. Hát most már eléggé időskorúak, tehát nem biztos, hogy olyan sűrű tudnak koncertezni, mint anno domini, de ettől függetlenül fölbukkannak. Na, hát az a helyzet, hogy lesz még mindjárt egy másik 50 éves dal, amit szintén most ünneplünk, de addig is, hát nézzük meg, hogy ki van a csetem, mert ugye nekünk van egy csetünk, konkrétan www.bitangyo-radio.com. A bitangyo-radio.com oldalon van egy chat felület, ott szépen betetszik lépni, és már lehet

és a kapitány is. Itt van Dukidi, itt van Gata, Kitit már megettem, tehát nem kell még egyszer említeni. Itt van Pista 67 és Sudzogó, akik a cseten vannak. De tudom, hogy a cseten kívülről is hallgatnak, úgyhogy üdvözlöm a külső hallgatókat is. És akkor így együtt vagyunk a nagy család. Na, hát nézzük, mi várható ma. Ugye mondtam, hogy lesz 50 éves sláger. Hát akkor jöjjön az az 50 éves sláger, hiszen az abba, nem hagyta abba teljesen. És jön a Dancing Queen, egy igazi 50 éves jubileumi remixben, ami egy elég hosszú változat, tehát konkrétan egy 7 perces változata a Dancing Queennek. Ezzel kívánok mindenkinek jó vidám parkotást!

Igen, lesz italokafé, konkrétan pénteken este, ugye 8 órától lesz az italokafé 24, ahol 1986-os italodiszkó, eurodiszkó, high energy slágereket fogok játszani, hát vagy eredetibe, vagy egy kicsit mixelve, de most is egy kis italó, méghozzá egy double decker rögtön az elején, hiszen jött két újdonság az Italoftól, úgyhogy jöjjön először a robot, majd utána a Luzannal közös daluk, a Just a Night egy remix formájában. Küldöm szeretettel minden italó rajongónak, így Kittieknek, Kohár Andrásnak, és szerintem még Zalándok Balázs barátom is hallgat, úgyhogy neki is sok szeretettel.

0: Rangyó Rádió. Határok nélkül.
1: Na, tehát akkor az legutolsó Italov dal, ami duett volt végül is, ez egy Brian Massamix féle változat volt, korábban is egy extended változat, azt nem tudom mennyire volt extended, mert nem tudom, hogy az eredeti mennyire rövidebb, mármint az eredeti master mix. Na, most viszont akkor jöjjön Italo Disco után egy kis Euro Disco, egy Italo Disco sztártól, aki Euro Disco sztár is. Na most ezt jól megkaváltam. A lényeg az, hogy jöjjön egy kedvenc, mármint kézi kollégának nagy kedvenc, konkrétan Alim Canova, aki írt egy ilyen Bad Boys Blue jellegű slágert, úgyhogy jöjjön most a Take Me Higher egy Endless mixben. Endless Flight mix konkrétan. És akkor remélem, kézi kolléga is hallgat a kertben.

Na, akkor az italok kafé kapcsán pontosítanék, mert nem voltam teljesen korrekt. Szóval az a helyzet, hogy mivel 1986-ról beszélünk, természetesen akkor nem csak italodiszkó, hanem eurodiszkó az agymagát, mert ugye az italok kaféban eurodiszkó is szokott lenni, illetve high energy, de akkor lesz egy kis szinti pop is belecsempészve. Viszont most mondom, hogy jövő héten vasárnap pedig ugyanebben az időpontban, a rendes idősában, tehát 6-tól 8-ig lesz 1986-os Vidám Park. Ott nincs műfaji megkötés, mindenféle 86-os láger felbukkanhat, viszont csak 1986-os dalok, vagy azoknak bizonyos remixei, és ebből adódóan nekem az a kérdésem lenne, hogy maximum péntek estig tessék megírni, hogy 1986-ból származó dalkérés, mármint hogy olyan dal, ami 1986-ban volt sláger, és szeretnétek újra hallani a vasárnapi vidámpartban, akkor tessék megírni az italocafé.bh, így egybe, tehát italocafé.bh@gmail.com e-mail címre, és vagy .com, ahogy jobban tetszik, szóval erre az e-mail címre péntek estig, és akkor valahogy belecsempészem azt a kívánságot is a következő vidámpartba. Ma is lesz egyébként kívánság, mert Katta kért valamit, de az majd csak a következő lépcső. Most egyelőre még ezen az irányvonalon menjünk tovább, és ha már 80-as évek fölmerült, akkor emlékezünk meg Gorbacsov társról, meg arról, hogy hogyan köszöntek el tőle. Például a The Midnight Moscow dalával jöjjön a Tavalis Gorbacsov. Do svidaniya.

0: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Szillel.
1: Igen, holnap este 8 órától jön Szill és a Rockvillám, de addig is Kapra, kapitány! Ez jó idő, a rokra! Ja, bocsánat, most nem péntek van, hanem vasárnap. Na mindegy, akkor ez a pitangyoradio.com. Na, szóval jöjjön a rok, ha úgy akarod, és jöjjön Kata kérésére egy piramis dal zorallosítva. Úgyhogy most a Zorától következik a volna két életem. És ezt küldi a főnök, úgy a főnökségnek, hogy a szervezőknek, akik majd egyszer ből is szerveznek megint, mert állítólag terve van éve, hogy jövőre lesz buli, hát nem tudom mikor, meg hogy, de mindegy. Úgyhogy a három nagyasszonynak, Tikának, Békatkának és Maskurának, meg hát nekem is természetesen. Szóval jöjjön a Zorál.

ami teljesen más, de mégsem ugyanúgy metál, mert hát pokolgép, csak annyi a különbség, hogy most nem egy másik dalt dolgoztak fel egy másik együttestől, hanem egy verset rokkosítottak meg, és ez már a Ruzán Joe féle pokolgép, mármint amikor ő volt az énekese ugye a pokolgépnek, és abból a korszakból következik egy vers, aminek az a címe, hogy tedd a kezed. A kérdésem most játékon kívül, csak hát ha tudja valaki, hogy kinek a versét dolgozta fel a pokolgép. Úgyhogy jöjjön a pokolgép és a tedd a kezed.

80-as és 90-es évek legjobb gyurok.

Nát lesz Eurodance Mania, ha minden igaz, akkor szerdán este, Pinocchio után. Most viszont maradunk a rocknál, illetve nem teljesen. Na, hát az a helyzet, hogy ha már ennyire áldogulások voltak, ja, elfelejtettem mondani, hogy Kata megfejtette, hogy József Attila vers volt, amit Rudán Joe előadásában, illetve a Pokolgép előadásában hallottunk, úgyhogy gratulálok Katának. Na, szóval, maradván a rocknál, de nem teljesen, jöjjön Billy Idol klasszikusa, a Rebel Yell, de most már kicsit műfajt váltunk, úgyhogy jöjjön a Scootertől.

0: István, alias Pit.
1: Most a Hungarikum szignálját csak azért tettem be, hát egyrészt reklámozom magát a műsort, ugye? Másrészt pedig innentől kezdve a műsor végéig csak magyar slágerek lesznek hallhatóak. Na, és amivel kezdünk. Fölszólítok mindenkit, aki most hallgatja ezt a műsort, és föl tud állni, az álljon föl és mozgassa meg magát. Aki nem tud felállni, csinálja ülve. A lényeg az, hogy jöjjön egy kis tévétorna a Remixertől 2023-ból. Csak hogy el ne lusuljunk. Gyerünk, föl.

Kitty azt írta nekem a cseten, azoknak mondom, akik nincsenek itt, miért nincsenek itt? Tessék befáradni, még van egy 20 perc az adásból, addig nyugodtan lehet jönni. Szóval, azt írta nekem, hogy ez nagyon lakossági volt, és maximum akkor számít testmozgásnak, hogyha a menekülés miatti futást veszük sportnak vagy mozgásformának, hát mégis az is mozgás, tehát akkor az eredmény el van érve. Na, meg a macska fel van mászva a fára. Na, menjünk tovább, mert az idő szalad, a tévétorna mellett is, úgyhogy jöjjön, visszatekerünk az időbe, visszamegyünk a 90-es évek eleje felé, és jöjjön a Vasutas Rock, azaz a Buckter Brothers és a Valéria.

De hát még egy negyed óra maradt a mai műsorból, és egy fontos közlendőm lenne. Ugyanis azt már megszokhattuk, hogy Pinocchio, a fő Béla, ugye mindig el akarja tolni a kocsmát minden adásában. Tegnap egy másik Bélánk is lett, hiszen Little Lion kollégina is elkezdett bélázni. Na most én személy szerint azt kérném mindenkitől, hogy Bélát itt ne keressék. Jó? Tehát elköltözött rég, itt nincs Béla. De ha nekem nem hiszitek el, akkor majd mindjárt jön Galla Miklós, a GM49-re, és akkor majd őtől majd meghallgathatjátok, majd mindjárt. Majd jól meghallgathatjátok, majd mindjárt, várjátok csak.

Na hát ugye az én énekhangom az inkább tömegoszlató fejűre, mint szórakoztató dolog, ezért most már be is fejeztem az éneklésre. Érem, hogy itt hagyom abba, viszont a műsort még nem hagyom abba, hiszen van még 10 perc, úgyhogy gyorsan jöjjön valami egészen exkluzív. Azért exkluzív egyrészt, mert még soha senki nem játszotta, tehát abszolút premier, legalábbis rádión belül. Másrészt azért exkluzív, mert a mi kollégánk, azaz a Muchacho remek műve következik. Ugye a nyár elején én leadtam a nyár kezdő slágerét, és most megszületett a nyár záró slágere is, úgyhogy jöjjön a Celebration DJ-től a Búcsúzik a nyár.

Na, hát nem csak a nyár vágta ér véget, hanem a mai Vidám Park is, úgyhogy mindenkinek köszönöm, aki velem volt ebben a másfél órában. Remélem, hogy élveztétek a mai műsort, az én ének hangom ellenére is. Tényleg ígérem, hogy nem fog gyakran előfordulni, ez most egy kivételes alkalom volt, gondoltam, ha már vidám, akkor legyünk vidámak, bár van, aki fejveszve menekült, ahogy látom. Na, szóval tényleg köszönöm mindenki, aki itt volt velem, és akinek hiány érzete van, hogy most egy fél órával rövidebb lett a vidámpark, azt várom holnap délután 2-től 4-ig, nem 2-től 5-ig, mint a Petőfi Rádióban volt szokás, aki

válságműsor, mert nem kiválságműsor lesz, hanem délutáni jam. Nagyon sok 90-es évekbeli dallal készülök hónapra, de ez azért GM49 is, meg mások is, tehát nem csak 90-es évek. Úgyhogy találkozunk holnap délután, meg aztán péntek este, meg aztán jövő hét vasárnap este, jó? Na, és hát amivel búcsúzom, az az, ami mostantól, vagy hát nem mostantól, hiszen már pénteken is bemutattam, mondjuk úgy, hogy péntektől kezdve a búcsúdalom, tehát jöjjön a Zárai Vámosi házaspár és a Viszlát. Mindenkinek jó hetet kívánok előre is, és találkozunk hónap délután. Sziasztok!

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel. Psillel. Psillel.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat
6: még több zene!

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Amíg mások csak beszélnek,
1: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: Vitamin Rádió. A legjobb zenéket.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronztérdű repett sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában fellemeltetett mocskos tetves rablómali néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködben bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkely páncélt hordó fafokú részműrészszer megsebzett bronztérdő repecs sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last
5: night? I don't know.
6: Check it out.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az istenek. Ennek így kellett történni.